0: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

0: Music Mixbox MC Csabával a Bitangyó Rádióban.
1: Annyi a hibám, amit féltettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem, én hagyom a dégjen, majd elmegyek és ahol nem lát senki, ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá tenni.

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as... ...90-es...

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillám. Kőkeményen, Xillel.

0: Big Tank Jó Rádió.
1: A 80-as. Together forever and never too fast. 90-es.

0: és napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatsz!

hol volt, hol nem volt. Élt valahol a világban egy fiú és egy leány. Az égiek véletlennek tűnő akaratából talán egymásra találtak ők egy varázslatos éjszakán, s mivel a mondás úgy tartja, hogy véletlenek már pedig nincsenek, ezért e mesebeli történetről úgy hírlik, előre megírták az istenek.

0: Véletlenek nem léteznek, csodák pedig vannak, boldogan élnek minden.
1: Bitang Jó Rádió. Csak egy gombnyomásra tőled.

0: Ha segítségedre van szükség,
1: van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzonél. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene!

a 80-as. Kilencvenes.

0: és napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

0: Bitonkő Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.
2: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

0: Pitongyó Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.
2: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi.
2: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi.

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzeld, van egy kis hülyes Ambika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kisnagy alapítványon tud segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kisnagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Despe.

0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitang Jó Rádiót hallgatott.

0: Sauber war das, ja.
1: Wir uns dann jetzt unter.
2: Az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as,

0: és napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatsz!

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok!

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Bulizóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött. A mikrofon és a keverőpult mögött. A Celebration DJ. Aka Muchacho. Bulizóna Muchachóval. A Celebration DJ-vel. A Pitangyó Rádió.
1: Hogyan szab Balatonperényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett ikejpáncélt hordó fafogó részfűrészszer megsebzett bronztérgő repecsalkú büdös szájú rintafokú csempe szobában felleveltetett mocskos tetves rabló Mari néni.
2: Ajjajjaj, muchacho!

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, de...
0: Én is. És képzeld, van egy kis hülyes Ambika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványon tudsz segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kis Nagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

0: Amíg mások csak beszélnek, addig mi lejátszuk a legjobb zenéket.
1: BW Rádió. A legjobb zenéket.

0: Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Ricsi P vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok.
4: When I need you there, by my side.
5: Hello, this is DJ Antoine.

Yeah!

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as... ...90-es...

ismeretlen dalok felfedezése a Bitang Jó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Vales kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ezt boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitang Jó Rádióban. A Bitang Jó Rádióban. A mikrofonnál Balastyán Attila, azaz Vales kapitány.

és kivételesen a Bitangyó Rádióban. Valastyán Attila, azaz Vales Kapitány. Ez nem csak Diszkó Galaktika.

0: Ettől a lemezzsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kézi.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretnék. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitang jó rádió.
0: Mi így szeretünk.

Legyél velünk te is, hogy egy hullám hosszon.

0: Mások csak beszélnek, addig mi lejátszunk a legjobb zenéket.
1: BW Rádió.

Hello, bello, kedves Bitangyó rádió hallgatók, ez itt a Lazulási velem Szille, egészen 18 óráig vagyok veletek, szóljatok a maminak, a papinak, a szomszédoknak, a haveroknak, a barátoknak, és mindenki, szóljatok a maminak, a papinak, a szomszédoknak, a haveroknak, a barátoknak, és

0: Hölgyeim és uraim! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Pitangó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Pszillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Pszillel. Lazulás Pszillel. Pszillel. Pszillel.
1: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? It's time for the final countdown. The show starts

Hello, bello, kedves bitangok! Üdvözlök minden kedves hallgatót, a külső hallgatókat, a kollégákat és a cseteken lévő emberkéket. 2026. július 28-a van, és Szabolcs névnapja van. Minden Szabolcsnak nagyon-nagyon boldog névnapot kívánok. Aki ma ünnepli a születésnapját, annak boldog születésnapot kívánok. Hát elérkezett ez a mai nap is, ugye, amikor végre kicsit lazulhatunk együtt két órán keresztül, aztán majd érkeznek a fiúk is, és velük is majd lazulhattok. Na de, üdvözlöm a cseteken lévő emberkéket. Itt a Bitang Jó Rádió csetfalán, ami úgy szól, hogy Bitang, kötőjel jó, kötőjel rádió.com. Itt van a két robotunk, Bobby és Artud Itu. Aztán kedves Bubu 81 és Bubuné, Csámpás Rózi, Nefertiti, Kata, Boborján, Mázli is itt volt. Úgyhogy hát kellemes lazulást mindannyiutoknak, és hát várok mindenkit ide hozzánk, ugye? Aztán jelen vagyok a redzone.hu oldalon is. Itt van Dani 195, Promise, Spiky, Imre 400, nektek is nagy puszi, kellemes lazulást. És ugye a heavenface.com lakóinak is nagy puszi nektek. Itt van Little Evil Devil, Ironella, Margitka, Klau, aki ugye aktív csaj. És ugye Nero is itt van. Meg hát ki tudja ki van itt, ugye? Annyian vagytok, 55-en vannak épp a társalgóba a Heaven-ön. Pasi Budapest is itt van. Hát hello, bello! Neked is szép délutánt kívánok, és mindannyiótoknak, hát remélem mindenki jól fogja magát érezni, ugye? Figyelj, Csámpás Rozi, olyan gifet lophatsz tőlem, amilyet szeretnél, pláne ha rakok ki, ugyebár, annyit lophatsz, amennyit nem győzöl, úgyhogy hajrá! Na de, induljon el a mai délután, mit szóltok hozzá, csapjunk a lecsóba, érkezik Chris Ra, Road to Hell 2021-es feldolgozás DJ Kupitól, aztán Falling Sky. Ez itt a Bitang Jó Rádió.

Hát gyerekek, ma se kellett nejlonka, ugye? A habtestemre. És remélem a tietekre se.

Na hát kérem szépen, mik derülnek itt ki? Nefertiti elviszi meetingre Sárvára a nejlonkáját is abba lesz. Hát figyelj, remélem nem fog besülni a segged. Igen, igen, képet küldjél róla, légy szíves majd.

Music Party. Minden héten. Kézivel, Kocska Zoltánnal. Itt a Bitangyó Rádióban. Minden, ami retro. És sok minden más, ami annak látszik. Music Party. Music Party. A már ismert és kedvelt dalok mellett különleges és ritkán játszott dalok a Music Partyban. Kézivel, Kocska Zoltánnal, itt a Bitangyó Rádióban.

0: Music Party minden héten itt a Bitangyó Rádióban. A házigazda Kézi Kocskazó.
1: Üdvözöllek, kedves Vida Erika, kellemes lazulás neked is, a Facebook lakóknak is, mindannyiótoknak is, akiket éppen nem láttok. Nem látok, sajnos, mert én nem járok fel a Facebookra, van nekünk egy szép csetünk, oda szoktam járni, és ha szeretnétek látni, vagy hát csak jól érezni magatokat, szívesen várunk mindenkit nyilván, így van. Meg hát a nejlonkákat is, ugye, fel a nejlonka felajánlásokat dereje vágóval. Na hát kérem szépen, ugye? Nos, hát ezen a héten nagyon-nagyon meleg lesz a Szolziher. Úgyhogy készüljetek fel lelkileg is, testileg is mindenhogyan. Ez azt jelenti, hogy megint nagyon sokat kell hidratálni, inni, ugye, ami a kezetek ügyébe van. Úgyhogy tessék egymásra odafigyelni, és inni. Egy kis Hands Up cover érkezik DJ Jerry, és Otta van egy cover remixben. Aztán érkezik Dr. Alban Long Time Ago egy jó kis remixben, bootlegben, 2000 vadi úgy. 2026-osban. Figyelj, fülej!

Amit látom, jó a buli a cseteken, hát ez az, ezért jöttem, jó látni titeket, hogy jó kedvetek van. Long time ago.

0: Ez a Bitangyó Rádió.
1: Hey-ho, halli-ho, hello, bello, üdvözlöm, aki esetleg most kapcsolta be a Bitangyó Rádiót. Mi bitangyól érezzük magunkat, lazulunk 1500-al, ha nem többel, ugye? Este 18 óráig. Aztán, hát el kell, hogy mondjam nektek a mai menüt, ugye? 18 órától 20 óráig érkezik kedves kollégám Roni és a zenei káosz. 20 órától 22 óráig érkezik Kézi és a Music Party. Tartsatok majd a fiúkkal én utánam. Tehát este 10 óráig élő műsor itt a Bitangyó Rádióban, ahol még hallhatóak vagyunk. Az a www.porbolletten.hu oldal, a redzonechat.hu oldal, bithang, kötőjel jó, kötőjel radio.com, heavenface.com. Nos, hát hozok egy kis deep zenét nektek, kedves hallgatók. Aim Madness, aztán egy jó kis Red Jox nóta, Embrace, a dal címe, fogadjátok sok szeretettel.

Music Party. Music Party. A már ismert és kedvelt dalok mellett különleges és ritkán játszott dalok a Music Partyban. Kézivel, Kocska Zoltánnal, itt a Bitang Jó Rádióban.

0: Music Party minden héten itt a Bitangyó Rádióban. A házigazda Kézi Kocskazó.
1: Hejó, halihó, ez itt a Bitangyó Rádió lazulási című műsora. Velem Szillel egészen 18 óráig. 18 órától 20 óráig érkezik Roni és a zenei káosz. 20 órától 22 óráig Kézi és a Music Party. Tartsatok majd a fiúkkal, ha van kedvetek és időtök. Úgyhogy várunk mindenkit sok szeretettel a Bitangyó Rádió chat falára, ami úgy szól, hogy beat hang, kötőjel Y-nal két O-val, jó, kötőjel radio.com. Hát kérem szépen, egy kicsit felrobbantjuk a stúdiót, mit szóltok hozzá, jön érkezik Tiesto 7 Boom, aztán Szigala is érkezik, Give Me Your Love című John Newman feldolgozás, úgyhogy figyelj, fülej!

Hát gyerekek, megállt bennem az ütő. Kedves Dutyi Dili ide a Bitangi Rádió csetfalára kirakta az ebédjét. Hát kettő kolbász, sült kolbász, és 1, 2, 3, 4 véres hurka. Ó, de megkívántam. Úristen. Nyam, nyam, nyam. Hát egészségedre, Dutyi Dili. Iron Ella cuppantja kedves havát! A postás meg hülye.

Give Me Your Love szigala és John Newman. Hava is nagy szup Iron Ellának.

Dutyi Dili, azért holnapra is tegyél el ebből a sok disznóságból, jó? Gondolj rám holnap. Nincs is jobb kaja a világon, mint a házi jó véres hurka. Imádom, gyerekek. Úgyhogy, ha valaki nagyon akar szeretni, az meglephet vele. Meg is nyaltam a számat, úristen!

Bizony, aki dolgozik, vagy éppen indul a dolgozóba, annak, vagy éppen jön haza a dolgozóból, annak, amíg haza nem ér, kitartás.

Hello, hát képzeljétek el, hogy jön egy előadó, aki természetesen Pink, és kettő zenét hoztam, az egyik a Trey, a másik Today, úgyhogy fogadjátok sok szeretettel, és küldöm mindenkinek, azoknak is, akik szeretik a Pinket, ugye? Na figyelj!

0: Ez a Pitangyó Rádió.
1: Hejó, halihó, kedves Pista 67, üdvözöllek a Pitangyó Rádió chat falán, kellemes lazulást kívánok neked, és azoknak is, akik éppen belekapcsolódtak a műsoromba, ez meg mindig a lazulási, 17 óra 8 perc van, el se hiszem, hogy ilyen gyorsan eltelt egy óra, ugye, hát ez nem normális, ugye, hát kérem szépen 18 órától 20 óráig érkezik Roni és a zenei káosz, aztán 20 órától 22 óráig Kézi és a Music Party este 10 óráig élő műsor itt a Pitangyó Rádióban, ne felejtsétek el, a fiúk is nagyon jó zenéket fognak tolni, bizony. Ami a zenéket illeti, jön egy house remix, egy afro house remix, Zombie Cranberries-től, aztán The Shadowers-től az Abracadabra Peter Valley remixe 2020-ból. Figyelj, fülej! Küldöm mindenkinek, aki

Remélem mindenki jól érzi magát, mert hogy érkezik még egy scooter nóta, Move Your Ass. Na gyerünk, hát pörgessük meg a falakat! Szedd alá!

0: Ez a Beton Jó Rádió.
1: Move your ass, figyelj, ass.
2: Starting the microphone business, I've got...
1: Azt a mindenit!
2: Move your ass!
1: Menjünk akkor! Tekerjük meg azt a bringát, előre vagy hátra?

Ja,

0: Station! Ez a Bitangyó Rádió.
1: Hello, bello, kedves Bitangyó Rádió hallgatók! Remélem már kellemesen ellazultatok. Már csak egy rövid fél órán van sajnos veletek, de ne csüggedjetek, holnap is érkezek 16 órától Retro című műsorommal, egészen 18 óráig, aztán 18 órától 20 óráig érkezik kedves Pinocchio Maxi Sensation című műsorával, és 20 órától 22 óráig Eurodance Mania kedves Pete-tel. Hát kérem szépen, ami a mai napot illeti, 18 órától 20 óráig érkezik Ronnie és a zenei káosz, 20 órától 22 óráig Kéz és a Music Party, tartsatok velünk, mindenkit várunk sok szeretettel a Bitangyó Rádió chatfalára, ami úgy szól, hogy Bitang, kötője jó, kötője radio.com. Érkezik egy 20-as felvétel, illetve egy, hát egy átdolgozás, úgymond, egy kis Ameno erától, aztán érkezik Lady Gaga is, ugye? Lady Gaga, Hold Me Hand, Dirty Disco, egy kicsit másabb stílusban. Most akkor figyelj füle és tartsd velem!

Bizony, ma nagyon szárnyalunk a zenékkel, legalábbis én nektek. Remélem, mindenki jól érzi magát. Hát hamarosan el kell, hogy majd köszönjek sajnos. Olyan gyorsan eltelt ez a két óra, hogy pikpak. Na de ne bánkódjatok, holnap is érkezek 16 órától jó kis retro zenékkel, úgyhogy várok mindenkit holnap, és a mai napot, ami illeti, ugye, 18 órától 20 óráig érkezik Ronnie és a zenei káosz, 20 órától 22 óráig Kézi és a Music Party, tartsatok velünk!

Egy jó kis Smakov bootleg mix itt a Bitangyó rádióban. Imani, don't be so shy.

Igen, érkezik egy 2016-os bootleg, Run DMC, It's Like It, itt a Bitang Jó Rádióban.

Egy jó kis kabátos zene, ugye? Én úgy szoktam ezeket a zenéket hívni, amik így fel vannak villanyozva. Kabátzene.

Jön, érkezik egy érdekes zene, Gorillaz az előadó. Feel Good a dal címe, fogadjátok sok szeretettel.

Hamarosan érkezik az utolsó zeném mára nektek, kedves hallgatók. És szerintem nagyon meg fogtok lepődni. Mármint a zenén.

Nos, akkor indítom is. Figyelj, fülej! DJ Kerla Masupja itt a Bitangyo Rádióban, AC/DC és Chucky. Fogadjátok sok szeretettel, Shock Me Art Night Long itt a Bitangyo Rádióban. Ne menjetek sehova, érkezik kedves Ronnie és az ő zenei káosza. Szilvolta, Melo, Belo!

0: Mikrofonnál Valastya.
1: Let's get ready!

Szép kor estét kívánok mindenkinek itt a Bitangyó Rádióban. Kedd van, július 28, 18 óra múlt 4 perccel a magyar idő szerint, mikrofon mögött újból Ronit halljátok. Mindenek előtt hadd köszönjük meg Szilnek az elmúlt két röfergeteges adását. További jó pihenés neked! És nem kell busulni, holnap jön hozzátok újból. De addig bekerüljétek velem, majd olyan srác per kb. Két óra múlva jön Kézi. Lássuk, ki van itt ma este velünk. A Bitangyó Rádió chat falán itt van Bubu 81, Csámpás Rozi, Dutyi Dili, Kata, Maskura 67, Nefertiti Pista 67, Szürke Kisegér, na meg a két állandó robotunk, R2-D2 és a majdnem minden tudó AI Bobby. Köszi Maskura, nagy puszi nektek is, átadom majd a csajoknak. Itt vannak mindazok, akik a porboletten.hu weboldalon keresztül hallgatnak minket. Itt vannak heavenface.com csetesek. Köztük a kis ördög, Little Evil Devil. Ne jó, Little Evil Devil. Itt van Ironella. Ha még van valaki, emelje fel a kezét. És természetesen itt vannak mindazok, akik külső linken keresztül hallgatnak minket. Ahogy Xil is mondta, ma rendet teszünk a rendetlenségben, vagy rendetlenséget teszünk majd a rendben, majd elválik. Tehát ez itt a zenei káosz. A lényeg az, hogy mindenki jól érezze magát. Induljunk akkor egy kis boldogsággal.

Ő volt Sam Sparrow és a Happiness The Magician remixben, ezzel indítottuk a mai káoszt. Remélem ti nem vagytok szomorúak. Főleg két óra szél után ki lehet az, mármint ki lehetne szomorú. Na de megyünk is tovább, nem mással, mint Ed Sheerannel. Jöjjön Ázi Zamma. Azt a mindenit. Itt már törik szét a panelházat.

Ő volt Ed Sheeran és az Azizem. Tartjuk meg a ritmust. Nem lassítunk. Mi csak most kezdtük el az adást. Remélem ti sem fáradtatok el nagyon. Megyünk tovább egy olyan dallal, amiben kézi stílusát fogom bevágni, úgymond. Kézinek van az a szokása, hogy nem engedi végig a dalokat. Most én is így fogok csinálni, mert ez majdnem 8 perces dal. Azért ne vegyük túlzásba, a jóból is megárt a sok. Úgyhogy következik nem más, mint Fancy és a Bolero. Kicsit feldolgozva 2017 Extremet Pop Mix by Mark Elbow. Vagy Elio. Ha mindegy. A lényeg, hogy a következőkben Fancy fog nekünk énekelni. Még talán lesz egy ilyen dal a műsor alatt. De maskor azt is meg tudom csinálni gond nélkül. Visszafelé játszani, bár az inkább úgy lenne érdekes, hogyha mondjuk játszunk mindenki, és ki kell találni a dal címét.

A maskora, figyelj csak egy kicsit meg a többiek is. Lássuk csak valami ilyesmire gondoltál? Lássuk, ha sikerül. Most tesztelünk. Akkor is ki fogok érte kapni, de lényegtelen.

Ő volt Fancy és a Bolero egy Extended Mixben, itt a Bitangyó Rádióban. Haladjunk tovább. Tudjátok, nálam kevés a duma. És akkor menjünk egy kicsit át az állatok világába. Most nem Wolfira vagy Little Lionra gondolok, hanem mondjuk egy pillangóra. Jöjjön Chroma és a Butterfly egy kis extended techno mixben.

Chroma és a Butterfly Attack No Mixman itt a Bitangyó Rádióban, így is maradunk még mindig a bogaraknál. Csak azért, mert ha azt mondom, hogy állatok, még valaki azt mondja, hogy vagy Wolfie, vagy Little Lion, vagy akár Mókuska, de nem. Bogarak, sőt, egy olyan, amik elég idegesítő. És ami érdekes, hogy egy krokodil fog énekelni a bogárról. Kill the mask.

0: Így van, szűnyoginvázió. Bár maskora 67 azt mondja, hogy ő nem csapja le, mert hát ugye az övére folyik benne. Hát kicsit feloldva, de van benne egy kicsi igazság, kivéve ha még nem csípett meg. De hát ezek a nők. Mert hát ugye csak a női szúnyogok csípnek.
1: Where you at? Yeah, you mosquito, where you at? Yeah, oh, there you are.

Na, csak sikerült összehozni. Szürke kisegér, figyelj csak! Volt a pillangó. Volt szúnyog. Na, ha te ennyire helikoptert akarsz, akkor a következő a tied.

Ez volt nem más, mint az Airwolf sorozat betétdala. Azt a mindenit, gatya volt rajta, és csíkos! Vajon abba tartotta a ceruzáját? Na de menjünk tovább! Szúnyoginvázió után a lényeg a lényeg, ahogy mondja az egyik kollégám, hogy ragadjon a bélyeg. Na de az is, hogy maradjunk élve.

Igaz, most külön még könnyű? Há! Hogy is van tovább? Van ez a rész magyarul is.

Na de úgy gondoljátok, hogy ez a Stayin' Alive rész nem annyira jön be, pontosabban nehezetekre esik úgymond élve maradni, vagy nem pontosan nehezetekre esik, hanem nehéz megvalósítani, akkor meghívok mindenkit egy kis önvédelmi tanfolyamra. Jöjjön egy kis kung fu!

0: Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a pörhinta? Mint a pörhinta? Az utakon pedig megy a Dodge-em. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Bitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lampos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Bitangyó Rádióban. A hangulatfelelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Bitangyó Rádióban.
1: Klubzene 2 óra a Bitangyó Rádióban.

dalok felfedezése a Bitang Jó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Vales kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ezt boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitang Jó Rádióban. Mikrofonnál Valastyán Attila, azaz Vales kapitány.

0: és kivételesen a Bitangyó Rádióban. Valastyán Attila, azaz Vales Kapitány. Ez nem csak Diszkó Galaktika.
1: Kirk Douglas, ez volt a Kung Fu Fighting itt a Bitangyó Rádióban. Na de maradjunk még mindig a harcnál. Szürke Kisegér, további szép estét neked. Köszönjük, hogy itt voltál, várunk természetesen vissza. Mi meghaladunk tovább a Démon Vadász trióval. Tavalyi év egyik nagy... egyik nagy slágere. Ez nem más, mint a Golden.

Rumi Mira és Zoe közöse, ők a Huntrix, K-pop, na meg a Golden, és mit szóltok, ha maradunk még egy kicsit a K-popnál? Nem egy évvel megyünk vissza, hanem három évvel, 2023, League of Legends világbajnokság, jöjjön New Jeans! És a világbajnokság betétdala, ez nem más, mint a Gods.

Ők voltak a New Jeans és a Guts 2023-ból. Igen, Kata, gondolom nem szoktad nézni a League of Legends bajnokságokat. Én imádom. Meg az animéket. Jöjjön akkor egy anime. Jó, AI lényegtelen. Tudjátok, ez itt a Káosz Ronival. Ha Roninak tetszik, Roni hozza. Nem tudom, mennyire ismertek az zenéket, ez most a Solo Leveling, se nem Naruto, se nem Bleach, se nem annyira ismert, bár az elmúlt pár évben nagyon-nagyon felkapott, és igazából nem is annyira anime, mivel nem japán, hanem koreai, vagyis manhwa. A második szezon végső harca, jön Beru, és Sun Jin-woo harca. Shadow King.

amint mondtam, nem mese, ez anime. Nagyjából ugyanaz, de mégsem ugyanaz. Eredetileg novellának indult, mint sok más. Pontosabban, hogy mondtam manhwa, mivel hogy koreai, nem japán, a japán rajzfilmek animék. És én is nagyot néztem, bár igazuk van, ha hisztek, hanem legtöbb korombeli illető ember látott animét legalább egyszer életében, és alig várta, hogy nézze tovább, mert ha hisztek, hanem mikor gyerekek voltuk, imádtuk Nils Holgerssont, és bizony-bizony, ha hiszitek, ha nem, az a Nils Holgersson az animének számít, mivel hogy Japánban készült.

Na de megyünk tovább! Ha már ennyire benne voltunk, váltunk témát, mivel hogy ez a káosz? Jöjjenek királyok és királynők!

0: Ava Max, Kings and Queens itt a Bitangyo Rádióban. És akkor jön egy dal, amit rólam írtak, személyesen. És bizony-bizony, ha Fred azt mondja, akkor Frednek igaza van. Jöjjön, right said Fred.
1: I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me.

0: song.
1: Right, said Fred, I'm too sexy itt a Bitangyó rádióban, meg a mikrofon mögött. Na de, ahogy mondják, ízlések és pofonok, még azt mondják, hogy ez se szép, meg az se szép.

És ez itt a zenei káosz. Most már egy kicsit rákapcsolunk. Mert bizony-bizony, hogy szeretjük a zenét. Csak is, ha jó, hangos.

0: Thank you.
1: Scooter Maria, I like it loud, vagyis szeretem hangosan a zenét. Na jó, mást is. De megyünk tovább, akkor most már egy kicsit felpörgetjük a dolgokat. Remix, remix felett. Vagy hogy is szoktak szín mondani? Kabátban? Na de nálam inkább hamisítvány. Jöjjön abba! És csak annyit tudom mondani, adjál, adjál, adjál!

ők voltak az Abba és a Gimme Gimme Gimme egy Moreno J remixben, itt a Bitangio Rádióban. Ez természetesen még mindig a Chaos Ronival. Folytatjuk tovább Celine Dionnal. Bár azt mondják, hogy Celine Dion is ilyen ritmusabb dal, akkor hát ők inkább ilyen pop énekes nő, ismerjük be, de ott az internet, akkor mondom az internet, de meg a sok remixelő, feldolgozó, mashupoló, stb. Jöjjön akkor Celine Dion, The Power of Love, meg az I'm Alive egy kis mashup-ba, remixbe, itt a Bitangio Rádióban.

Celine Dion, Power of Love és I'm Alive 2024-es Lebek Remix Laura Furmanovával. Na, csak sikerült kimondjam. Folytassuk azt a bizonyos káoszt. Michael Jackson. És természetesen hamisítva egy kicsit. Jön Smooth Criminal. Egy kis elektro remixben.

Michael Jackson és a Smooth Criminal egy gyerek Troll remixben. Ez itt még mindig a zenei Káosz Ronival. Ne, és akkor pörögjünk, mint egy lemezjátszó. Pontosabban a lemez, már a lemezjátszó az egy helyben marad, csak a lemez pörög.

Denzel, You Spin Me Round itt a Bitangyó Rádióban. Persze, hogy nem eredeti, mert hát elég sokan feldolgozták ezt a dalt. Na de a következő relatív eredeti, mielőtt David Guetta énekli, vagyis ő zenéli, na meg a kénekel The Egg. Jön egy dal a szerelemről. Szerelem, ne engedjél engem.

Hölgyeim és uraim! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Xillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Xillel. Lazulás Xillel. Xillel. Xillel. Xillel. Xillel. Xillel. Xillel. Xillel. Music Party. Music Party.

0: házigazda, Kézi, Kocska Zoltán.
1: Pinocchio.
2: És bizony, Satzper kb. 25 perc múlva jön hozzátok, Kézi indítja a Music Party-t. Mi meg folytatjuk tovább. Jöjjön Disturbed. The Sound of Silence, természetesen hamisítva.

The Sound of Silence Morgan Roxxan remixben 2025-ből. Na és akkor egy kis stílusváltás, mert természetesen ez itt a káosz. Jöjjön egy kis twist!

Jive Bunny and the Master Mixers, ez volt Let's Twist Again, itt a Bitangyo Rádióban. És kevesebb mint 20 perc jön hozzátok, Kézi indítja a Music Party-t. Addig mi elöltözünk nem máshova, mint Kambodzsába.

Kim Wilde és a Cambodia 1S Martin Remixben 2018-ból. És közben Békatka is megérkezett a Bitongia Rádió csetfalára, érezd jól magad itt velünk. Folytassuk a misítványokkal. Jöjjön Queen és a Living on My Own.

Ők voltak a Rárok Stopik, na meg a Queen-től Living on My Own. Haladunk is tovább, mert lassan-lassan át kell adja a mikrofon nem másnak, mint Kézinek indítja a Music Party-t. Na de addig is valami, amire mindenki vár, egy kis eső.

Palmetta! Ez volt Rózsa Sándor, egy DJ Sinyó remixben. És lassan-lassan átveszem a mikrofont Kézi. Indul a Music Party. Ezt tudjátok, mit jelent. Csak is egyet jelenthet. Hát az, hogy a kalapot azt megtarthatjátok.

Csámpás Rozi lehet követni a példáját. Majd ha elmész, mondhatod a nővérkéknek, hogy ők is.

Hát persze, mire eljöttünk oda, hogy hát csak a kalap kell maradjon, megérkezek Little Lion is. Úgy nyugodtan lehet követni Bake Atka a példáját. Nagy puszi neked! Látszóban Bye Bye Bye, vagyis az NSYNC, volt előtte Joe Cocker, és hagyhatod a kalapodat, minden más mehet. Én meg elköszönök tőletek, mert itt az idő, hogy átadja a mikrofont, Kézinek indítja a Music Party-t. Én megköszönöm mindenkinek, hogy itt vagytok ma este is velünk. Itt van Kéz a következő két óra műsorvezetője, Little Lion is beugrott a végére, csak hogy vetkezzen. Bake Atka, Bubu 81, Csámpáshoz, én Nefertiti Pista 67, na meg a két állandó robotunk, R2D2 és a majdnem minden tudó AI Bobby. Na, kimondtam. Itt vannak mindazok, akik a porboletten.hu weboldalon keresztül hallgatnak minket. Itt vannak a heavenface.com csetesek. Ha minden igaz a háttérben, meg a cseten itt van Ironella. Na meg Lady Sütyerák is valahol sütyerázik. Ha még van valaki, emelj fel a kezét, úgy se látom, de beírhatja a chatbe. Még van rá egy perce. Természetesen itt vannak mindazok, akik külső linken keresztül hallgatnak minket. És itt vannak mindazok, akik valahol hallgatnak minket. Nem nagyon vannak. Én viszont legközelebb még egy hét, jövő héten kedden 18-20 óráig jövök a hajrázással. És ha minden igaz, utána fogok kihagyni egy hetet, megyünk Szabira. További jó szórakozást kívánok mindenkinek, Kézivel, sziasztok!

Music Party. Music Party. A már ismert és kedvelt dalok mellett különleges és ritkán játszott dalok a Music Partyban. Kézivel, Kocska Zoltánnal, itt a Bitang Jó Rádióban.

0: házigazda Kézi Kocska Zoltán.
1: Kellemes estét minden kedves Kellemes estét minden kedves Music Party hallgatónak. Kedeste 8 óra, így hát újra kigyúlnak a fények a Bitangyó rádióban. Ma este is össze fogjuk kötni a múltat a jelennel. És pedig úgy, hogy a 80-as és 90-es évek felejthetetlen italo és euro diszkó dallamai mellé behúzzuk a legújabb feldolgozásokat és új generációs italo diszkó dalokat is. Hát ez a műsor, ahol ma is a modern köntösbe öltöztetett retro klasszikusoké, főleg a főszerep, 2 óra nosztalgia, valamint friss energia hallható itt a Bitangyó rádióban. Öltöztetett retro klasszikusoké, főleg a főszerep, 2 óra nosztalgia, valamint friss

0: Dallos pacsirtánknak, Roninak megköszönöm a mai műsort és a jó hangulatot. Köszönjük szépen! A nevem Kézikocska Zoltán, kedves hölgyeim és tisztelt uraim, biztonsági öveket kérem bekapcsolni. Este 10-ig nincs megállás. Igen, tudom, nem sokan bírják, szokás szerint este 10-ig, de van, aki azért megpróbálja. Innen is hálásan köszönöm nekik. Na, kellemes kikapcsolódási zenehallgatást kívánok ez a két órához minden kedves Bitangyó Rádió hallgatónak. Tartsatok velem ma este is.
1: Are you guys famous? Well, I hate to brag.

Na kérem szépen, az első dal Frankie Dog Production és a Big Big Big Japan. És itt a cseten, itt van egyelőre velem Pista 67, Nefertiti, Csámpás, Rozi, Bubu, Békatka, Roni és Little Lion kolléganőm, természetesen Roni kollégám is, ezt elfelejtettem mondani. És már bele is csaptunk a második dalba, egy 80-as évekbeli dal. Hanzi Zoli kollégám rettenetesen sokat játsza ezt a dalt. És ez Gina T. Tokyo by Night című dala.

0: Na figyeljetek, egy politikusokkal teli busz kirándulásra indul vidékre. A sofőr belefeledkezik a festői tájba, így beleesik egy szakadékba, egy tanya mellett. Másnap kérdezi a rendőrség, és kihallgatják a tanya tulajdonosát. Hát nem talált áldozatokat? De, találtam. És hol vannak? Hát eltemettem őket.
1: Az összes politikus meghalt?
0: Hát némelyik azt mondta, hogy nem, de én már ezeknek nem hiszek.

A Tokyo by Night, és ez volt a Gina T. És a 2000-es években volt egy dal, melyet Mary J. Blige énekelt nekünk, és annak a dalnak a címe Family Affair volt. Hát ez a dal fog most jönni.

Közben lett két érkező is a csetre. Az egyik Kata, és a másik pedig Hava. Hát puszi nektek! Ez volt a Family Affair, és ez volt Mary J. Blige.

Ez a Music Party, az én nevem Kézi Kocska Zoltán. A következő dal pedig majd a Mikko Minsöntől jön. A dal címe The World Is You. Let's

The World Is You, Make Home Mission. Na, egy kisgyerek sír a hentes boltban. A hentes megszólítja. Mi a baj, kisfiú? Nem tudom, hogy apa mit mondott, azt, hogy Csaba hoz egy szál Gyulait, vagy Gyula hoz egy szál Csabait, mondja a kisfiú. Jaj, fiam, hát mi se egyszerűbb ennél. Hogy hívnak? Elemér!

Na úgy döntöttem, hogy a következő dalt azoknak küldöm, akik itt vannak a cseten. A következő dalt majd, ami ezután jön, ezután a dal után, azt pedig majd a külsős hallgatóknak, többek között Tóth Wolf Attilának. Tehát akkor jöjjön a cseteseknek egy nagyon jó kis dal.

induljon a bonsai. Ezt küldtem a cseteseknek, a következő dal pedig majd a külsősöknek szól. Ez volt a Bonanza Bonsai. Ez a Music Party, 20 óra 22 perc van. Egy olyan dal jön, amelyet mashupnak szoktak nevezni, mivel hogy két dal van egybegyúrva egy dalba. És ez pedig majd egy olyan előadótól jön, melynek neve Kylie Minogue, a másik pedig King of Leon. A dalok pedig a, ugye az Can't Get Enough, és a másik pedig a Sex on Fire. Ezek a dalok lesznek majd összegyúrva egybe. Jobban mondva, a Kylie Minogue dala Can't Get Out of My Head. Pontosabban ez a címe.

frappás címet adtak a dalnak, Can't Get Your Sex on Fire. Ez volt Kylie Minogue és King of Leon. És a Music Partyban a folytatásban Jam & Spoon.

És hát a következő dalt, mivel hogy elfelejtettem megemlíteni, küldeném a Facebookra Lizának, mert azt írja, hogy vannak itt elegen a cseten, hát ő bizony kintről fog hallgatni. Hát akkor megtiszteltél azzal, hogy hallgatol, úgyhogy küldök neked egy dalt.

ez a dal Lizának szólt, a következő dalban pedig vissza fogunk térni ahhoz a... Na, mindegy. Vissza fogunk térni valamihez. Volt egy rovatom, amelyben popdalokat rock verzióban játszom. Hát ez jön most. Rock verzióban egy popdal. És ez pedig a Smart Boy lesz. Hát igen, zavarba gyűjtem. Mert a dal végén volt olyan, aminek nem kellett volna ott lenni. A Communards-tól, vagy éppen a Bronski Beat-től a Smart Boy egy Neon Rage Vortex remixben vagy feldolgozásban.

És megérkezett Mókucska is a csetre. Biztosan kíváncsi volt, hogy mit bakizok ennyit. Különben nem szoktam bakizni, és most sem bakiztam. Csak nem találom a szavakat, olyasmiket írtok itt a cseten. Hát ez volt a Smart Boy rock verzióban. Az előadó pedig a Neon Rage Vortex volt.

városi fickó sétál az egyik faluban, és a pályaudvart keresi. Meglát egy székelyt, oda megy, és érdeklődik, hogy hány perce van a pályaudvar. Hát, ha itt megy az úton, egyenesen akkor kb. 40 perc, de ha kerül egyet, és a mező felé megy, akkor csak 25. Hogy a kerülő úton gyorsabb? Hát, mert ott ki van engedve a bika.

9 óráig még talán két dal belefér. Azután lesz egy pici reklám, és utána pedig majd egy újabb órát kezdünk.

Hát ebből a dalból nem sokat fogok játszani. Mert 20 óra 58-as perc van. Egyébként a dal címe Dance With Me, és M. Fate az előadója a dalnak.

0: Eurodance Mania. A 80-as és 90-es évek legjobb Eurodance slágerei minden héten. Így a Bitangó Rádióban. Eurodance Mania. Eurodance Mania. A mikrofonnál Beatet halljátok.
1: Eurodance Mania. A 80-as és 90-es évek legjobb Eurodance slágerei. Itt a Bitangó Rádióban. Minden héten itt el.
2: Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillán. Kőkeményen, Xillel. Hogy milyen az, amikor a farkas beszabadul az éléskamrába? És dzsemmet kever? Nos, a recept a következő. Így bele egy kis, már elfeledett dalt. Egy csipetnyi félretett zenét. Azután pedig kevert friss dalokkal és felvételekkel. És ezt mind felváltva. Jam Tóth Wolf Attilával a Bitangó Rádióban. Jam Tóth Wolf Attilával a Bitangó Rádióban.
3: Program ajánló hangzott el.
4: Nos hát, hölgyeim és uraim, kedves hallgatók, a következő óra, ugye 10 óráig meg se fogunk állni, jön a következő óra, és az első dal pedig majd az Inner Circle-től jön, a Da Bomb, ez lesz a dal címe. További jó szórakozást kívánok mindenkinek, aki marad, többek között Nefertiti, Csámpás, Rozi, Bubu, Békatka, Roni és Little Lion kolléganőm. Hát jó szórakozást kívánok a következő egy órához is. Kozást kívánok a következő egy órához is.

0: Ez a Music Party, az én nevem Kézi Kocska Zoltán, mindenkinek jó szórakozást és kellemes estét. A következő dal egy mashup lesz újfent. Tudjátok, két dal egyben. Hát a Soft Cell és Rick Astley következik egy dalban.
1: Bitangyó Rádió.

egy érdekes feldolgozás, egy mashup. Rick Astley dala és a Soft Cell dala egyben. Never Gonna Give You Up és a Tainted Love.

0: A Music Party pedig folytatódik tovább Maggie Really Well.
1: Bitang jó rádió. Ez a Music Party.

Érdekes feldolgozásban a Los del Rio Macarena-ja. Ez a Bitangyó Rádióban, a Music Party minden kedden 8-tól 10-ig, vagy tovább. Mikor mi, nem? A cseten pedig továbbra is Nefertiti, Csámpás, Rozi, Bubu még itt van, B. Katka, Roni és Little Lion, vagyis Andika. Nekem ez a Little Lion valahogy nem megy a nyelvemre, inkább Andit fogok mondani, mit szólsz hozzá. Vagy ne, vagy de.

akkor maradok az Andinál. K nélkül. Ja nem, K nélkül. Vagy lehet Little Andy is.

Egy szőkenő kap a férjétől egy automata mosógépet. Másnap megy haza a férj, és látja, hogy a felesége mesztelenül rakja be a ruhákat a mosógépbe. Mire a férj? Mit csinálsz, drágám? Hát mosok, mondja a szőkenő. De hát miért vagy mesztelenül? Kérdi a férj. Jaj, drágám, hát elolvastam a használati utasítást, és ott azt írta, hogy az első mosást ruha nélkül kell csinálni.

ezek voltak a Kanibálok, Cannibals. És Lee Marrow. Ezután pedig, ha már így belelendültünk a cseten, Mr. Bombastic.

0: Minden, ami retro, és sok minden más, ami annak látszik. Különleges és ritkán játszott dalok a Music Partyban.
1: Hát ez is egy olyan lesz, ritkán hallott és játszott dal.

És tegnap, ahogy hallgattam Andit, ihletet kaptam megint csak. És olvastam is tőle egy bejegyzést a Facebookon. Hát innen jött az ihlet, hogy ma játszom egy dalt.

Ugyanis tegnap Anni kitett egy írást a Queenről, hogy tegnap volt a 40 éves évfordulója a Queen budapesti koncertjének. Így hát úgy gondoltam, hogy lejátszom tőlük egy dalt ma is. Vagy legalábbis nem ma is, hanem ma este.

Hát ez volt az I Want to Break Free és a Queen egy kicsit más elgondolásban. Közben pedig 21 óra 30-as perc lett. Akkor jön egy újabb mashup. Mégpedig Donna Summer és Lunától. Két dal egyben.

0: ez volt egy mashupban a Hot Stuff és a Bailando. Donna Summer és Luna közöse. Egy mashupban.
1: Ez a Music Party. Music.

közben pedig jött egy érkezőnk is a csetre. Ő János, hát üdvözöllek és jó szórakozást, ha maradnál.

ahogy látom, Csámpás, Rozi és Nefertiti elaludtak. Bár itt vannak a cseten nevükkel, de nem tudom, hogy merre vannak. De nem baj, mert Andi és Békatka szóval tartanak engem. És ébren főleg.

0: Ez a Music Party. Music Party.
1: Na békatka, figyelj! Ja,

Egyébként találtam egy találós kérdést. Mi a hasonlóság a nőgyógyász és a filmkritikus között? Nos hát, hogy mi a hasonlóság a nőgyógyász és a filmkritikus között? Mindketten ott keresik a hibát, ahol mások az örömet.

És megérkezett külsős rádiósunk is, vagy műsorvezetőnk is a csetre, Tökszár személyében. Hát jó szórakozás neked!

Ennek a dalnak az előadója Morgan Roxanne. 21 óra 50-es perc van. És ha nem vagytok még álmosak, akkor ráhúzunk egy órát. Mit szóltok hozzá?

a dalnak az előadója eredetileg a Cosmix, ugye mindenki ismeri. Aki most játszották nekünk, az a The Mansory Code és Kis Világ a dal címe.

Nos hát az előadója ennek a dalnak DJ Ziga, de mondhatnám, hogy DJ Ziga 66. Békatka pedig zavarba gyütt. Mi zavar? Mondjad!

0: Ez a Music Party.
1: Lola, Lola.

Kikit a suliról faggatja a szomszéd néni. És melyik a kedvenc tárgyad az iskolában? Istike válaszol. A csengő.

Ez volt DJ Grozero és az Indian Mumbai. Amivel folytatom, az egy italo diszkó lesz.

0: De még előtte...
1: Music Party! Music Party! Minden héten Kézivel, Kocska Zoltánnal itt a Bitangyó Rádióban. Minden, ami retro, és sok minden más, ami annak látszik. Music Party! Music Party! A már ismert és kedvelt dalok mellett különleges és ritkán játszott dalok a Music Partyban Kézivel, Kocska Zoltánnal itt a Bitangyó.

A rendőr szomorúan sétál az utcán. Veled meg mi van? Kérdezi a barátja. Hát a feleségemet kórházba vitték, mert valami gond van a méhével. És melyik osztályra kerül? Hát én azt hiszem a méhészetre.

0: Ez a Music Party kivételesen 11 óráig ma.
1: Bitang jó rádió, ha jót akarsz magadnak.

0: Hát ez volt Náksi és Brunner közöse a Gyere velem 2026-ból. Lazaj, te bennünk
1: él. Hölgyeim és uraim, a mikrofonnál Kézi Kocska Zoltán. Bitangyó Rádió. Ha jót akarsz magad.

hát Andinak elege lett, úgyhogy elköszön. Hát köszönöm, hogy eddig is kitartottál. Nem is hittem volna. Hát jó éjszakát neked.

két öreg ember beszélget. Azt mondja az egyik: nekem remek orvosnőm van, egy perc alatt megnöveli a hímvesszőmet. Hogyan? Kézrátétellel?

22 óra 36-os perc van. Ez a Music Party. 11 óráig, és az én nevem pedig Kézikocska Zoltán. Egy feldolgozásban pedig a Thriller és Michael Jackson dala. Jobban mondva, Michael Jackson dala, a Thriller.

0: ez a Midnight Drip és Pitbull, valamint a Rosé. Egy házas pár szafarin vesz részt. Egyszer csak az asszonyt egy óriási hím gorilla kezdik kerülgetni. Hát látszik rajta, hogy rájött a párzási kedv. Hát az asszony felmenekül előle a fára, és a gorilla pedig utána. Az asszony kétségbe esetten sikoltozni kezd a férjének.
1: Béla, csinálj már valamit, ez a gorilla meg akar előszakolni!
0: A férj pedig röhögve. Na ennek próbáld megmagyarázni.

22 óra 44-es perc van, ez még mindig a Music Party. Még 15 perc, valamint hát mondjuk úgy, hogy 3 dal. És akkor 11-kor befejezzük. Ez volt Pitbull és Rosé Midnight Drip.

Nos hát, hölgyeim és uraim, sajnos a kijelzőmön már megint 22 óra 55-ös perc van, tehát már nem sokára véget ér a Music Party. Számomra nem marad más hátra, mint hogy elbúcsúzzak. Hát remélem, hogy mindenki, aki hallgatta a műsort, megtalálta magának valót, vagy esetleg talált, vagy hallott olyan érdekes újdonságot is, amit szívesen hallgatott, vagy nem hallott még, de most meghallgatta. Megköszönöm, hogy megtiszteltetek azzal, hogy itt voltatok a cseten, és kitartottatok egészen a végéig, és ez név szerint Nefertiti, János, Csámpás, Rozi, B. Katka, Tökszár és Roni. És azoknak is köszönöm többek között Tóth Wolf Attilának is, akik kintről hallgatnak. Köszönöm a figyelmeteket, jövő héten ugyanebben az időben este 8-kor újra találkozunk itt a Bitangyú Rádió étterében. Ezek után már csak annyi van hátra, hogy én minden kedves hallgatónak kellemes további estét és jó éjszakát kívánok. Vigyázzatok magatokra. Kézi voltam. Sziasztok!

Suzy Party. Music Party. Minden héten. Kézivel, Kocska Zoltánnal, itt a Bitangyó Rádióban. Minden, ami retro, és sok minden más, ami annak látszik. Music Party. Music Party. A már ismert és kedvelt dalok mellett különleges és ritkán játszott dalok a Music Partyban. Kézivel, Kocska Zoltánnal, itt a Bitangyó

Music Party minden héten itt a Villangyó Rádióban. A házigazda Kézi Kocska Zoltán.

0: Mások csak beszélnek, beszélnek, beszélnek, addig mi lejátszuk a legjobb zenéket.
1: BW Rádió. A legjobb zenéket.

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja Bulizóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött. A mikrofon és a keverőpult mögött. A Celebration DJ, aka Muchacho. Bulizóna Muchachóval. A Celebration DJ-vel. A Pitangyó Rádió.
1: Hogy az a Balaton perényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködbönbe bújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett pikkelypáncélt hordó fafokú részfűrészszer megsebzett bronztérgő repecsalkú bűnös szájú ritkafokú csempeszobában felleveltetett mocskos tetves rablómali néni.
2: Ajjajjaj, muchacho!

0: Pitangyó Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.
2: És napjaink legjobb zené.
1: És napjaink legjobb zené. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.